Feszíteni kell csupán a pályát, jobb esetben, mint két fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még Flórikán, hogy kerül a háló